0: 首先积压在生产端，从农业生产者到消费者中间还存在着一段传导过程。今年极端天气对食品价格的影响不会立即显现，而是需要经过生产、流通等多个环节后才会进一步传导到消费端。欧盟委员会联合研究中心八月底发布的最新农业监测显示，今年夏季持续高温干旱已经对法国、意大利以及中东欧多个国家的农业生产产生影响。部分地区牧草生产和牧场可利用程度明显下降，多种夏季作物的产量预期也低于过去五年平均水平。
1: Se sienten, ¿no? Se sienten todos los ministros de Agricultura porque la sequía es generalizada. Vemos cómo tenemos sequía en Portugal, en Francia, en Alemania, en Holanda, con lo cual esto va a producir un tambaleo del sector en cuanto a precios, y en cuanto a costes.
2: 欧洲第二大河多瑙河从北向南将匈牙利分为东西两大部分。每年八九月份，多瑙河上的大量浮游会在夜间羽化成虫，魂飞交尾。浮游的生命虽然短暂，却是生命系统中重要一环。而今年夏季的高温天气则给多瑙河流域浮游的生存造成了威胁。我们来看总台记者发回的报道。
3: 生物学家杰尔吉研究多瑙河流域浮游长达15年，他告诉记者，今年匈牙利遭遇持久高温干旱天气，多瑙河水位大幅下降。低水位对浮游来说有利，因为更低的水位利于浮游赖以生存的食物藻类的生长。不过，高温对浮游来说却是重大威胁。
4: Augustus végén, szeptember elején lerakják a petéket, ezeknek kell egy pár hetes olyan körülmény, amikor még melegebb vízben fejlőd. Ezután viszont, hogy életképes egyed fejlődjön ki belőlük, nagyon fontos egy hideg periódus. Idén is extrém hatások érték a folyóinkat, és ebbe bizony beletartozik az is, hogy a vízhőmérséklet is emelkedik. Hanem hogyha egy óriási nagy kiterjedésű folyó szakaszon bekövetkezik ez a hőmérsékleti összeomlás, akkor az bizony az egész fajt is elsöpörheti.
3: 多瑙河的浮游对生存环境要求极为苛刻，尤其是对水质的变化十分敏感，被认为是衡量环境污染程度的精准标尺。同时，浮游是鱼类、青蛙等动物的重要食物，是稳定当地生态系统、延续多瑙河生机的重要一环。近年来，匈牙利当地生物学家、自然爱好者们通过多种方式向公众科普浮游知识，以此呼吁人们保护环境，减少对河流生态的侵扰。
5: És ebben az augusztusi időszakban, amikor megy a rajzás, akkor majd hajtónem minden este kimegyünk és filmezzük, mert minden évben lehet újdonságot bemutatni és felfedezni. Hát ezért is szeretem ezt a témát filmezni, hogy ezt én nagyon meg szeretném mutatni a nagy közönség.
6: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 来关注天气，昨天河北、天津、四川、云南、广东等地出现较强降雨，预计未来三天冷空气继续影响北方地区，西北、华北、黄淮、东北等地有显著降温。中央气象台今天继续发布暴雨蓝色预警，预计今天14点到明天14点，河南、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海、四川、云南等地部分地区有大雨或暴雨，其中四川盆地北部局地有大暴雨。受冷空气影响，未来三天西北地区东南部、华北南部、黄淮、东北地区东部等地有4到6摄氏度降温，局地降温8到10摄氏度。专家提醒，冷空气入侵，气温明显下降，公众需关注天气变化，及时添加衣物。从7号开始，山西迎来大范围强降雨，部分地区伴随大风，全省多地最高气温降幅达10摄氏度。今天降雨持续，山西省内大部为中雨，局部大雨。在太原市，降雨造成道路湿滑，能见度下降，车辆减速慢行。目前，市政城管部门已启动防汛应急预案，对道路排水设施周边杂物进行清理，在易积水点位安排人员设备值守，保障通行安全。近日，上海浦东消防接群众报警称，在大治河以南的一处滩涂区域，有两人违规赶海抓蟹，结果被困淤泥无法脱身。接警后，消防迅速安排人员赶到现场。
7: 违规下海抓蟹的一男一女被困在距离岸边约500米的滩涂区，

0: 化等因素对价格变化的推动更为显著，但这并不意味着气候因素的影响不存在。
1: Ahora mismo todas estas cosas lo que nos repercute es a nosotros, es al primer eslabón. Los primeros en sufrir las consecuencias somos nosotros. Sin embargo, en el consumidor todavía no ha notado las consecuencias.
0: 高温干旱导致的作物减产，压力首先积压在生产端。从农业生产者到消费者，中间还存在着一段传导过程。今年极端天气对食品价格的影响不会立即显现，而是需要经过生产、流通等多个环节后才会进一步传导到消费端。欧盟委员会联合研究中心八月底发布的最新农业监测显示，今年夏季持续高温干旱已经对法国、意大利以及中东欧多个国家的农业生产产生影响。部分地区牧草生产和牧场可利用程度明显下降，多种夏季作物的产量预期也低于过去五年平均水平。
1: Se sienten todos los ministros de Agricultura porque la sequía es generalizada. Vemos cómo tenemos sequía en Portugal, en Francia, en Alemania, en Holanda, con lo cual esto va a producir un tambaleo del sector en cuanto a precios, y en cuanto a costes.
2: 欧洲第二大河多瑙河从北向南将匈牙利分为东西两大部分。每年八九月份，多瑙河上的大量浮游会在夜间羽化成虫，昏飞交尾。浮游的生命虽然短暂，却是生态系统中重要一环。而今年夏季的高温天气则给多瑙河流域浮游的生存造成了威胁。
3: 生物学家杰尔吉研究多瑙河流域浮游长达15年，他告诉记者，今年匈牙利遭遇持久高温干旱天气，多瑙河水位大幅下降。低水位对浮游来说有利，因为更低的水位利于浮游赖以生存的食物藻类的生长。不过，高温对浮游来说却是重大威胁。
4: Augustus végén, szeptember elején lerakják a petéket, ezeknek kell egy pár hetes olyan körülmény, amikor még melegebb vízben fejlőd. Ezután viszont, hogy életképes egyed fejlődjön ki belőlük, nagyon fontos egy hideg periódus. Idén is extrém hatások érték a folyóinkat, és ebbe bizony beletartozik az is, hogy a vízhőmérséklet is emelkedik. Hanem hogyha egy óriási nagy kiterjedésű folyó szakaszon bekövetkezik ez a hőmérsékleti összeomlás, akkor az bizony az egész fajt is elsöpörheti.
3: 多瑙河的浮游对生存环境要求极为苛刻，尤其是对水质的变化十分敏感，被认为是衡量环境污染程度的精准标尺。同时，浮游是鱼类、青蛙等动物的重要食物，是稳定当地生态系统、延续多瑙河生机的重要一环。近年来，匈牙利当地生物学家、自然爱好者们通过多种方式向公众科普浮游知识，以此呼吁人们保护环境，减少对河流生态的侵扰。
5: És ebben az augusztusi időszakban, amikor megy a rajzás, akkor majd hajtó, hogy nem minden este kimegyünk és filmezzük, mert minden évben lehet újdonságot bemutatni és felfedezni. Hát ezért is szeretem ezt a témát filmezni, hogy ezt én nagyon meg szeretném mutatni a nagy közönség.
6: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 北京时间今天凌晨，2026年美国网球公开赛结束的一场女子1/8决赛当中，中国选手郑钦文在首盘0-5落后的情况下，直落两盘，淘汰了六届大满贯得主，晋级八强。
7: 纽约艳阳高照，阿斯阿什球场被阳光分成明暗分明的两部分，这种光线上的差异增加了选手判断和处理球的难度。画面上方的郑钦文起初就对这种情况很不适应，比赛打了20分钟，他就以0-5落后。没有比0-5落后连追7局更难完成的奇迹了，如果有那就再来一次。第六局郑钦文已经是退无可退，但他通过提升发球质量和落点控制，硬是将绝境变成了机会。反观斯维亚特克，一旦与郑钦文缠斗起来，他的失误就陡然增多。从0-5追到5-5，郑钦文用了30分钟时间。他越打越自信，而斯维亚特克却是越打越急躁。结果郑钦文以7-5拿下首盘，继上一轮的基斯之后，斯维亚特克也成为了郑钦文创造奇迹的见证者。第二盘，郑钦文以其人之道还治其人之身，